0: Kapcsolatban hajtuk CIA-t megfogott és szívüli pusztáron terjedt a szájszákkorra, szóval a párti körökkött a célszámcsatai ki a helyi belépítása.
1: Ő is, ember, ó, ő,